Budapest-Szeged autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközött egy autóhölgy szarvasával. És ezen a helyen az út csak egy savon járható. A maximális megengedett